0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 11-i magyar nyelvadásunkat hallgatják a többi munkatárs nevében. Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráva és a Duna történelmi mélypont közelében van, az Orljava vízállása pedig mindössze 3 cm, és a következő napokban akár teljesen kiszáradhat, közölte a Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat. Jelentése szerint a Száva, a Kupa, a Duna, a Mura és a Dráva továbbra is a kisvizes tartományban van. A Dráva és a Duna vízállása megközelítette a történelmi mélypontot. A Dráván eszéknél augusztus elején mínusz 192 cm-es új negatív rekordot mértek, míg a Duna Batinánál augusztus 3-án mínusz 142 cm-rel érte el az eddigi legalacsonyabb szintjét. Az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerülhettek felszínre a Dráván, amelyek elzárják a hajóutat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Különösen súlyos a helyzet az Orljaván, amelynek vízállása Pozsega közelében mindössze 3 cm-re csökkent. Szakemberek szerint a folyó néhány napon belül teljesen kiszáradhat. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint egyelőre nem várható jelentős változás. A Száva, a Kupa, a Duna és a Mura továbbra is a kisvizes tartományban maradhat. A Duna vízállása pedig várhatóan stagnál. Arra is figyelmeztettek, hogy a tartós csapadék hiány már a felszín alatti vízkészletekre is hatással van. A Duna-Batinánál az év jelentős részében hidrológiai aszály küszöb értéke alatt volt, miközben Horvátország középső, északi és keleti részén tovább csökken a talajvíz szintje, amely több helyen a korábban mért minimumokhoz közelít. Nem csak Horvátországból jelentettek súlyos problémákat, Németországban napról napra fogy a víz a Rajnában. A szakemberek szerint akár már a héten eljöhet a pillanat, amikor a folyó egyik kulcszakasza hajózhatatlanná válik, ezzel pedig ketté szakadhat a kontinens egyik fővízi áruszállítási útvonala. Magyarországon fellélegezhettek az utóbbi napokban, bár a Duna rendkívül alacsony vízállása részleges leállításokat kényszerített ki Pakson, de a teljes leállást a vízszint pár centis emelkedésének köszönhetően sikerült elkerülni. A horvát hatóságok országszerte fokozták a nyaraló kiadások ellenőrzését, különös figyelmet fordítva a Bookingra és az Airbnb-en meghirdetett ingatlanokra. Az állami felügyelőség tájékoztatása szerint az ellenőrök számos olyan esetet tártak fel, amikor a szálláshelyeket a jogszabályi feltételek teljesítése nélkül adták ki. A hatóságok eddig 343 ezer eurónyi, feltehetően illegális szálláskiadásokból származó bevételt foglaltak le, a kiszabott bírságok összege pedig már meghaladta a 81 ezer eurót. Az ellenőrzések a teljes nyári szezonban folytatódnak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy jelentős pénzügyi szankciókra számíthat, aki a szükséges regisztráció nélkül, vagy az új szabályok megsértésével ad kiszállást. A kormány közlése szerint az intézkedések célja a tisztességes verseny biztosítása, a szabályosan működő szállásadók védelme, valamint a jogkövetés erősítése a horvát turisztikai ágazatban. Aki tehát Horvátországban szeretné kiadni az ingatlanát, annak pontosan be kell tartania az új előírásokat.
2: Az elmúlt hétvégén immár 24. alkalommal rendezte meg hagyományos motoros találkozóját az Island Pirates MC, azaz a Szigeti Kalózok Motoros Klub a Batinai Zöldszigeten. Ez a találkozó egész Horvátország egyik legismertebb motoros rendezvényévé vált. Minden évben több száz motorost és látogatót vonzza Duna partjára. A riport szombaton készült, a rendezvény részleteiről és a klubról a Motoros Klub alelnöke Simics Ernő nyilatkozott nekünk.
3: Ez a Motoros Klub egy nagyon szűk baráti társaságból tevődik össze, illetve indult el.
4: Igen, 25 évvel ezelőtt indult ez az ötlet, egy közösség alakítás gyakorlatilag, és hát az idén már a 25. éve működik a motoros klub, az Island Pirates MC. Idén a 24. találkozót tartjuk. Hát elsődleges célunk egy kis betekintést engedni a többi ember számára a mi életformánkba, a mi életstílusunkba, és hát nem beszélve arról, hogy magát a motoros klubon belüli viszonyokat is nagyon-nagyon erősíti az, hogy a héten például hétfő reggel 8 óra óta itt vagyunk, ma meg már szombat van, és még van egy jó erős napunk, és a holnapi zárónap. Úgyhogy ez egy nagyon erős közösség, egy baráti, egy testvéri közösség, és ilyenkor hagyományszerűen megtartjuk az éves nagy nyári bulinkat, és ilyenkor közel engedünk mindenkit. Természetesen mi nyitottak vagyunk évközben is mindig, csak így ilyenkor látják a belső életformánkat.
3: Mostanában elég nagy a társadalmi felelősség tudat is bennetek, és szerveztek más programokat is a motoros találkozón kívül.
4: Igyekszünk sokat a közösségnek tenni, segíteni, ahol tudunk, partnerek lenni a járási vagy a megyei projektekben. Például mi az idei évben januárban zártunk egy EU-s projektet, mint az egyetlen európai motoros klub, aki nyert egy európai projektet, ami mutatja azért a klubnak a komolyságát és a felelősség vállalását a közösségért. Rendszeresen végzünk környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatos munkákat, személygyűjtés, fakivágás, bármi ilyesmi, amire szükség van. Hát itt vagyunk Batinán, és a közösségnek szeretünk segíteni. Ugye ma a szombat van, a mai napunk a nagy nap. Ez az egész motoros hétvége, ami csütörtök óta tart, a tribut zenekarokról szól. A mai napon lesz egy Creedence Clearwater Revival csapatunk Magyarországról, lesz egy Tina Turner show-unk, ez egy pulai nagyon-nagyon erős és hú, nagyon látványos show, és egy eszéki zenekar zárja a mai napot, de hát ami a egyik legfontosabb dolog a mai napon az, hogy 14 órától a Zöldszigeti nagy strandon megkezdjük a beach partyt, ami egészen 6 óráig tart, zene, ital, játékok, egymással való szórakozás és beszélgetések várhatóak. Igyekszünk nagyon sok mindent saját erőből összehozni, de a járás támogat bennünket. Cégek, akik itt vannak, tehát megyei cégek is, Eszékről is, Monostorról is, tehát akik szimpatizálnak velünk, és nem is motorosok, hanem egyszerűen látják ezt az életformát, és szeretnének részesei lenni.
2: A találkozó már régóta nemzetközi jellegű, a hétvégére ugyanis Magyarországról, Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Romániából, Szlovéniából, de időnként Németországból és Írországból is érkeznek motorosok vagy látogatók. A következő riportalanyom Magyarországról érkezett.
5: Seregi Zsuzsi vagyok, én Kunfehértorról érkeztem Magyarországról, a baráti társaságommal jöttünk Bajáról, Dávodról, Ballószögről, Helvéciáról, szóval elég nagy területről, és akkor összevártuk egymást, és úgy jöttünk át együtt a határokon, hogy itt tudjunk lenni Batinán. Nagyon tetszik, nagyon élvezem. Én kifejezetten ezeket a motoros találkozókat szeretem, amíg Dunaparton vannak, erdőben vannak, úgyhogy én már nagyon szerettem volna eljönni, és nagyon örülök, hogy most igazából potyázhattam, és engem elhoztak a barátaim, egy motorra fölültem, a többire meg szétosztottuk a cuccaimat. Igen, elég sok helyre szoktunk menni, most legutóbb Gerjenben voltunk Szakmáron is, voltunk Mórágyon is, úgyhogy elég sok helyre szoktunk menni.
6: Milyen élményeket adnak ezek a motoros találkozók?
5: Egyrészt kikapcsolódás, másrészt közösségi élmény. Távol lakunk egymástól, ritkán tudunk találkozni, és akkor ilyenkor jó összejönni egy vagy két napra, estére, sütögetni, beszélgetni, még hogyha nem is olyan nagyon komoly dolgokról, de együtt töltjük az időt.
7: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.